chuo baba wa asusu ha gabu asusu ha gabu asusu ha gabu asusu ha onile blele nka akoro iji we metom meto company meto product meto ministry chuo baba wa ya call akukutu nke gebuli melo akukukoko paskakakakaka bo wachine kegoko irika papa papa ikatakata akukakoro iji chogunaji chineke mama na aka gidi ocha chuo baba wa ya meko akukutu bo wachine kegoko akukakoro iji suspend yage chuo Bangwea, make all that good stuff. Akako had you rejected your product. Jova Bangwea, make all that good stuff. Akakapa leke teke teke teke teke teke. Naki go baka. Nah, Jesus. Amen. Ike bebe. Ordinary agent take when they use human agents, spiritual agents, demonic agents. Take when they use iji not cheap. Nega hangwe bi naga. Iji mebi ubi ndi ni nagaka. Sambalat and Tobiah. Hano si ni hemai ozo. Hasi ni hemai uwebe inaga. As far as we are concerned. Nagi tisa. Ige uwebe sanambara. You cannot finish building this wall. Ori hebi janzaga. Mana ibubeli gwebara. We meriere ya. Ige bebele. Kajuva tisa. Owa kobola nkana abako. Ndi Sambalat na Tobiah ni ile. Ndi ni mebi ubi ndi ni nagaka. Ndi naga na akosase. Ne aga na mobilize forces against you. Jehovah tisa. Alame ponuluha, elika payakata, bawa chineke goko, Sambalat na Tobiah nile, nadi hana haja honoro, ebu peligwe, kunye tisa, ebu peligwe, kunye tisa, akopalia, jeke bana, eko paraka, edigadaga, edigadagada, eko kopaya, eseke ba, oko kopana katila, eko pandike koto, Jehovah tisa, ebu peligwe tisa, akopana kadika takatakata, Jehovah tisa, eko parakatike kukupana katakatakatakata Jehovah tisa, elika panda katokutopo kutukoskaka elikwe tisarama, egubadia egubalia, ekupana kasika patokutopo kata ekapa, ebubekunie tisarama, tisarama, tisarama tisarama, naha Jesus, amen iga pochine kegoku nabalia we kwayasi no gara ginjem uwa no gara ginjem uwa we tisara ge kopere gono zahun sirike o mwenye gure gase tiwara mozo sirike o zishi aga nebe sarambara ge ndi ezipro ka haga le ala ebe sarambara ke chine ke jere umu uche kopo haga ro sina ndi aho o giant na haga haga le mana Joshua na kelebo se na aiga aga aiga kweta inhe nketa aye I got gave you over Janai. You over Genai, it is Sandiro. Ndiro, the giants on the way. Oh, when the Nochirus or Senegaraga, Iga watching the King Kilwe, Tisaram, Tisaram, Tisaram, Kowaramono Zosrike, Ga Nebesarambaram, Tiwaramo Zosrike, Tijeremo Zosrike, Tiwaramo Zosrike, Gege Dubambebe. Sarambara, tiwara muso bewe bewe bewe tiwara mebe silike nkemge odebe sarambara nkinyinan mano ngwene uzo silike tiwara miya Jehovah tiwara muso silike nandi no chiri muza elaya godoya araka panda godo tiwara muso silike nandi no chiri ya kangwe mwetebe sarambara ekunu saka parakada akuteli kapaka tika katakotokosko tiwara nyakapaka anatamike nkemge tiwa uzobola silike anatamike nkenje tiwa uzobola silike anatamike nkenje tiwa uzobola silike anatamike nkenje tiwa uzobola silike nah Jesus amen ike be brozo akwoso se na mgbe ha na aga ka ha puta n'obodo Jericho ndi Jericho gbachi uzo si na nwonye ga agafe n'ihi mu Jacob Jericho gbachi uzo ha ekeledere chineke na chineke agbape ha ụzọ ahụ kama ọ kwatụrụ mgbidi Jericho tie ya etie mgbidi ọbụla nke nọchiri m ụzọ ebe sara mbara nke ndụ m daa ugbu a mgbidi Jericho niile mgbidi ọbụla nke nọchiri m ebe sara mbara n'aha Jesus dịka m na-ekpe ekpere daa ugbu a ekopalikada ekosikapada ya reketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeket